so se menkura monhwe se ne megyem woni school de megyem wade yesen na da bia behome e beduru brebi no ba bia mo behome no e bia ho no ne nye school de e bia na e twa so e twa da na me son kenten ya me ton kenten.